Egészen zsíjükszet, güzel átsz az időmeden dansz itt még örök. Uhalmaz ritinde, bumerány, szószusz gegyeritsinne, ucsokos volt.